0: Tehát, hogy meg tudunk-e ma mi indulni úgy, mint a kazakkanok, vagy hogy leállunk a szállal.
1: Már akkor hazamész, ma nem?
0: Nem, tényleg kérdezem, hogy ma még te hajlandó vagy-e?

0: Es ist 19 Uhr.
1: Rádió Mora. Átvetműsor következik.
2: Sziasztok! Üdvözöljük a Nyugat podcastjének hallgatóit. Ma egy színésszel fogunk beszélgetni, de mielőtt elmondanám nektek ki is ez a színész, szokásos szolgálati közleményünk. Ne felejtsétek el lájkolni a YouTube csatornánkat, olvasni a nyugat.hu-t, és egyébként pedig támogatni bennünket, hogy minél több ilyen adást tudjunk készíteni nektek. A videó leírásában megtaláljátok az összes információt erről. És akkor most hadd mutassam be nektek Szabados Mihályt, üdvözöllek itt a stúdióban.
3: Köszönöm szépen, én is üdvözlöm a hallgatókat, nézőket.
2: Két szempontból is fontos nekünk Szabados Mihály már eleve, tehát talán nincs olyan magyar ember, és ő ezt már sokszor hallhatta magáról, aki ne ismerni őt a Sose halunk meg című filmből. Ő volt Koltai Róbert tanítványa, akit Koltai megpróbált megtanítani az élet minden csínyára és binnyára. És mi szombathelyiek pedig külön ismerhetjük őt amiatt is, mert alapító társulati tagja volt a szombathelyi Vörös Sándor Színháznak. Azt hiszem, ez a két pont, ami nagyon is ismert az életében.
3: Igen, igen.
2: És aztán a többi, az eleje, a közte, meg a mostani, az talán kevésbé ismert. Úgyhogy most mi próbáljuk természetesen nem kihagyva a Sose halunkot meg, mert azt sosem lehet kihagyni. Végigmenni Szabados Mihály pályáján.
3: Úr is az egész.
2: Majd rövidítünk.
3: Rövidítsünk egy kicsit, jó.
2: És bemutatni egy olyan színészi sorsot, ami Magyarország után külföldön folytatódott, egy csomó buktatóval és nehézséggel együtt, de közben folyton kapcsolódott Magyarországhoz is, ugye, mert te jelenleg a családoddal Torontóba élsz.
3: Igen, Torontóba. 15 éve Torontóba, és egy évet éltünk Vancouverbe, tehát pont 16 éve mentünk el, amikor ez itt elkezdődött ez a vércsaft, úgyhogy igen.
2: Aha. És most visszatértetek, hogy vége a vércsapnak?
3: Nem tudom, hogy mi lesz még, úgyhogy még kivárási alapon vagyunk, meg a lányom ugye fölnőtt ott kint, tehát 17 éves, jövőre megy egyetemre, tehát nem hagyhatjuk ott őt, ha egyet mindenképpen támogatni akarjuk, és vigyázni, egyengetni az útját, egy bázist, egy védelmet, egy otthont neki, azt imádja, és azt nem akarjuk, és nem is tudjuk tőle elvenni, és anyósom meg az egyetlen rokonunk, közeli rokonunk, aki még életben van, ő már 80 éves, tehát őt se hagyhatjuk ott, tehát nem hiszem. Ha valami jó munka lenne, az ember hazajön, persze, de hogy végleg hazajönni, hogy most hirtelen újra előről megint mindent elkezdeni, azt...
2: Akkor kezdjük a nagyon elejéről.
3: Jó, úristen.
2: Ugye te az Alföldről származol. És
3: igen, Tiszafüreden születtem, és Debrecenben nőttem föl, de debreceniek, ők Debrecennek nyilvánítottak engem.
2: Na, ez igen. Végül is megtiszteltetés. És azt mondtad, hogy egy olyan színész generáció tagja voltál, akik a sok színész, fiatal színész származott Debrecenből, és tulajdonképpen egy csapatként kezdtetek el színészkedni.
3: Igen, igen, ott volt az Alföld gyermekszínpad, meg a Főnix diákszínpad Várhidi Attila vezetésével, és ott rengeteg nagyszerű színész, rendező jött ki, Hajdú Szabolcs, Bacskó Tünde, szegény Kálai Molnár Peti, vele is együtt kezdtünk. Nagyon szerettem a Petit is, egy nagyon jó fej, és nagyon izgalmas életutat járt, ő is egy külön utat járt be, mint én is, tehát ez nagyon érdekes. Akkor a Szabó Domonkos, ugye a Hargita Iván, Magyar Attila, ezek mind. A Magyar Attila, meg a Hargita, ők egy idősebb csoport volt, ők mindig fölnéztünk, hogy ők milyen fantasztikusak, azt hiszem, és akkor még utána volt az Adi gimnázium, a Hajdú Steve, a Seljuci a mi generációnkból, ki van nálnak, kit felejtek én még ott ki, akik ott voltak, igen, tehát ott sokan voltunk abba a csapatban.
2: Aztán elkezdődött a te vándorlásod Magyarországon belül.
3: Igen, én egy ilyen kóborló alkat, vagy ilyen vándorló alkat vagyok, nem bírok sokat megülni egy helyen, meg nem, tehát hogy nem éreztem, hogy én ebben a rendszerbe úgy be tudok illeszkedni. Mindig voltak előadásaim, de én voltam nagyon vicces, mert abban az időben, a 90-es évek elején én voltam az első szabadúszó színész, tehát hogy én szerződéses voltam, sok színházba játszottam, tehát Erdélytől kezdve, Kaposváron keresztül, Budapest...
2: művész színházakba, nagyobb színházakba, hát ma azt mondtad, hogy Kaposvár, akkor nyilvánvaló, hogy a te filmbeli Sose halunk meg című szereped az részben a Kaposvár ismerettsége.
3: Hát engem a Lukács Andor, őt is Isten nyugodt, annyian vannak már, akiket így elvesztettünk, hát a Lukács Andor, aki segítette a Robinak, nem csak a papot játszotta, de ott volt különböző napokon, és segítette a Robit, mert ugye ő akkor már rendezte a Három nővért, meg nem tudom, más filmeket, és hát én imádom az Andort, tehát egyik kedvenc színészem, tehát vele láttam például a Mizantrópot, amit most már én is játszom, azt az ő előadása tett szerelmessé a darabba tulajdonképpen, aztán a tehát, és Andor hívott le, mondta, hogy hát milyen lelkes vagyunk, milyen tehetséges, vagy ilyen színészek kellenek Kaposvárra.
2: Ugye Kaposvár akkor nagyon meghatározó helyszíne volt a magyar színház.
3: Igen, akkor már nem annyira. Akkor már eljöttek a nagyok. Tehát akkor volt pont ez a változás, az átváltás. A Robi se volt már ott, több nagy színész nem volt már ott. Voltak még, tehát az Andor, meg egy páran voltak már, de a rendezők eljöttek, a színészek eljöttek. Tehát, hogy egy ilyen átalakulóban volt az, és én 6 hónapot éltem meg ott, tehát én nem egy egész évadot nem bírtam ott ki, úgyhogy nem vált be a Kaposvár.
2: Majd erről beszélünk, hogy mi benned ez a vándorlás, ami aztán végül Magyarországról is elvándoroltatott.
3: Igen, igen.
2: De egy pillanatra visszatérve a filmre, mindig érdekelt engem, hogy mikor valaki részt vesz egy filmbe vagy egy alkotásba, miközben az készül, tudatosodik-e már benne, hogy ebből valami nagy lesz?
3: Nem.
2: Vagy csak utána válik?
3: Nem. Én is ezt nem is gondoltam, hogy még 30 évvel utána is. Tehát, hogy az embereknek a szeretete, a film iránt, a rajongás, az hihetetlen. Tehát, hogy mai napig tényleg, hogy azt mindig mondják. Tehát, azt, ha valaki fölismer, akkor azt mindig mondja. Tehát és elkezd idézni a szövegeket.
2: Mert olyan beszólások vannak
3: igen,
2: benne.
3: Igen.
2: Amikor ti csináltátok, azt mondtad, hogy nem voltatok teljesen tudatában annak, hogy itt most egy nagy mű
3: készül. Igen.
2: És utólag szembesültetek azzal, hogy ebből az lesz. Akkor ez egyfajta kis vagabond színészi játék volt, vagy egy vagabond filmgyártás, amikor csináltátok a Sose halunkot meg, amiből aztán egy zsenialitás lett éppen emiatt. Uh-huh. Vagy mit gondolsz?
3: Elkapott valamit. Én azt gondolom, hogy nagyon elkapott valamit az a film. Tehát, hogy a humorába is, a karakterébe is, ez az élni akarás, a minden áron küzdés, hogy legyőzünk mindent. Ez a Robinak ez a fantasztikus energia, a Gyuszi bácsiba, ez a figura valahogy így beleszerettek az emberek, és a tényleg a nagyon jó poénok, beszólások, és mellette, hogy ott voltam én, aki meg a lelket vitte a filmbe, a kis naív fiú, aki követi ezt az unokaöt, aki követi, és próbál tényleg fölnőni a Gyuszi bácsi mellett kisebb-nagyobb sikerekkel, tehát ez tényleg nagyon, nagyon jó volt, és emlékszem például az egyik nagyon kedves és fantasztikus élmény, ugye a Csákányi Laci bácsinak ez volt az utolsó filmje, tehát, hogy kórházból hozták ki a Laci bácsit, már nagyon beteg volt, és éjszaka forgattunk, de Laci bácsi az állandóan minden leállási szünetben, átállásban ott végig poénkodott. Tehát az egész stáb ott ült, körülötte csüngtek a szavain, és röhögtünk meg minden is. Emlékszem, hogy nagyon jó poénjára volt, hogy mindig ki volt akadva, hogy a külföldi kollégákat szinkronizált, hogy milyen nagy pénzeket kapnak, ő meg nem kap semmit, és mondta, hogy Laci bácsi, fölhívták, hogy lenne itt egy szerep, mondta, jó, akkor annyit kérek, amit a külföldi de Laci bácsi nem kéne ez, de hogy a külföldi kollega meg minden. Jó, és Laci bácsi bement a műterembe, és ott várta egy kiló banán, vagy nem tudom, egy majmot kellett leszinkronizálni, és ezen mindenki nagyon jót röhögött, tehát hogy ez például megmaradt, és föl is vették, de nem tudom hova tűnt, volt egy 40 perc, amíg Laci bácsi csak ott
2: hülyeskedik. Akkor lehet, hogy végül is ez a fantasztikus lazasság, és némiképpen olyan improvizatív jelleg, ami áttükröződik
3: igen,
2: a filmen volt
3: igen,
2: az,
3: igen.
2: Amit titeket.
3: Hát meg minden karakter, minden egyes pici karakter egy fantasztikus színész játszotta, Kaposváról rengeteg színész volt benne, tehát hogy csak ezért emlékszem, hogy Molnár Piroska, a Hollósi Frici, ők voltak a nagy krémes evős jelenetben mellettem, akkor ott állt a Nagy Mari egy kis szerepbe, egy pincér szerepbe, a Szurdi Miki ott a piánót, meg énekelt azt az olasz slágert, aztán a Baló Györgynek a testvére volt a dobos, tehát hogy ilyen hihetetlen, csak abban a kis, én csak ott kapkodtam a fejem, hogy kikkel
2: hát
3: vagyok körülvéve.
2: Hát meg ott volt mellette Jordán Tamás.
3: Jordán Tamás, a Pogány, Blaskó Péter, ők voltak a szüleim, csak ott az elején elindítanak a filmbe tényleg, és a Blasinak is, meg a Pogány Judinak is nagyon sokat köszönhetem, mert nagyon izgultam az első nap, és akkor mondta, hogy Péter, ne izgulj, te vagy a figura, neked már nem kell sok mindent csinálni. Csak legyél.
2: Majd ők visznek.
3: Igen, majd az a frizura, a hajcsata, ez megvagy, tehát te neked nem kell izgulni.
2: Vittek is.
3: És vittek is, igen.
2: Egyébként aztán Jordán Tamással együtt dolgozhattál itt.
3: Igen, Szombathelyen, a Vörös Sándor Színházban, igen.
2: Sokat mesélhetnénk még erről a filmről, de menjünk tovább.
3: Menjünk tovább, hogy
2: Kaposváron is 6 hónapot töltöttél, és igen. Ez a vándorlás egyik színházról a másikra, neked ez valamilyen alap dolgod volt. Ez furcsa, mert nyilvánvaló, hogy amikor te megcsináltad ezt a filmet, annak volt egy nagy sikere, neked volt egy nagy sikered, számtalan állandó, vagy biztos sok színház jelentkezett nálad, hogy
3: nem. Nem jelentkezett sok színház nálam, nem, egyáltalán nem.
2: Ez hogy van?
3: Ezt nem tudom, ezt a színházakat kéne megkérdezni, én szerintem az nem tetszett nekik, hogy én a semmiből jöttem, és főiskola nélkül ilyen nagy sikereket értem el. Tehát, hogy nem úgy jöttem, mint a színházból, tehát mint a Lukács Andor vagy a Jordán, hogy tényleg ők egy színház kinevelt őket, én csak jöttem és voltam, és az... Tehát voltak vendég... Tehát például Radnótiba fölajánlottak egy szerződést, de ott tehát nem éreztem, hogy... Én szabad akartam lenni, és sokféle munkát akartam csinálni, és volt is sokféle munkám, meg sokat filmeztem akkoriban, és nem akartam, hogy ne adjanak ki a forgatásokra.
2: Egyébként furcsa, mert régebben sokkal fontosabb volt tényleg az, hogy kinek van színművészeti főiskolája, és igen. Ki az, aki kvázi amatőr színésznek számít, és ez egy kicsit kasztrendszerűen
3: igen.
2: Működött a magyar színészeten belül, uh-huh. És azt mondod, hogy akkor ez szerepet játszott abba, hogy te hiába voltál és lettél híres a Sosem halunk megben, és játszottál el úgy egy karaktert, mégsem azt mondták, hogy mindenki most Szabados Misivel akar játszani. Ez milyen volt egyébként megélni, és te ezt hogy építetted be az életedbe, vagy hogy dolgoztál?
3: Én ezzel nem foglalkoztam, tehát hogy ez nem érdekelt, mert rengeteg, akkor még volt alternatív színház, úgyhogy rengeteg nagyon szép nagy szerepet játszottam alternatív színházakban, és rengeteget filmeztem. Tehát utána volt egy pár tévéfilm, amiben játszottam, ugye a Császár halála szikorával, ott is egy fantasztikus nagy színészgárdába dolgozhattam együtt, hogy Tordi, László Zsolti, nem tudom már a Sztárenki, Andrea, kik voltak? Nagyon sokan, Blaskó Péter abban is benne volt, tehát az is ott forgattuk, azt is a Szikorával, tehát Szikora rendezte nekem a vőlegényt, amit játszottam a Radnótiba, ott a Sücila, Haumann Péter, Tóth Ildikó, Kerekes Éva, László Zsolti, Görög Laci, tehát én fantasztikus színészekkel játszottam együtt ott is, és mellette meg az alternatív és a film, tehát én nagyon 6-7 évig nagyon elfoglalt voltam, tehát akkor a Sose halunk meg után egy évvel csináltam az Utriuszt a Grünwalski Ferével, ami egyik nagy kedvenc filmem, de most már nagyon nehezen tudom visszanézni, de hát az egy fantasztikus élmény volt azt is megcsinálni, akkor a Romani Kriszt megcsináltam, más tévéfilmek, tehát én folyamatosan dolgoztam, tehát hogy most nem volt ez, hogy jaj, de nagyon kőszínházba akarnék társulati tag lenni.
2: Kellett-e bármilyen módon küzdened a karakter szereped ellen, hogy te voltál az a fiú, a Sose halunk meg, és neked hasonló szerepeket kell játszanod, vagy hamar ki tudtál ebből lépni, hát, és magad mögött hagyni?
3: Hát próbálkoztam én, tehát hogy nem mindenki látta, de azért csináltam. Tehát, hogy utána eljátszottam egy Figaro főszerepet, volt ez Talján Dörögdön egy sátorszínház, amit a Józsa Pistével látom, Isten nyugasztal, már ő sincs köztünk, 55 évesen ment el egy pár éve. Vele csináltam azt, csináltam vele egy Kaszanovát, hogyan szöktünk meg az Ólombörtönből, játszottuk az Alternatív Színházi Fesztiválon, mind a 3 díjat megnyertük, ami létezett a prózai kategóriában. Mindenki utált minket. tehát voltak ilyen dolgok, és mondom, tehát jött a Romani Krisz, akkor dolgoztam rendezőasszisztensként a Janis Attilával, a Törőcsik Mari filmben, Alkonyba, akkor reklámfilmekbe asszisztáltam, akkor éltem 3 évet Los Angelesbe, tehát hogy mindig volt mindenfelé
2: dolgom. Mit gondolsz, ez a állandó vándorlásról.
3: Na visszajutunk. Ez az állandó vándorlás, hogy mit csináljuk vele?
2: Hogy ez a te természetedből fakadó valami, vagy részben onnét fakad, hogy igen, te nem végeztél színművészeti főiskolát, és akkor emiatt ebbe a valamennyire ebben a rendszerben nem tudtál úgy betagozódni.
3: De nem is akartam, tehát hogy nem akartam, nem vágytam erre. Tehát amíg a Szombathelyre is egyébként nem a Jordán hívott érdekes módon, hanem a Dömötör Tamás, aki a művészeti igazgató volt, és nekem már 20 éve közön van Szombathelyhez, tehát nem a Vörös Sándor Színházzal kezdődött, hanem a Kamara Szaváriával kezdődött.
2: Így van, ugye? Így hívták a Vörös Sándor Színház
3: igen, és azt a Dömötör Tamás, a Pavelkovics Laci és a Endrődi Krisztián, ők alapították, és ők meghívták az én két rendezésemet, tehát játszottam itt a Gellért hegyi álmokat, Simon Klornél, Drajko Jucs, ami ma is a azt hiszem az egyik legjobb rendezésem, és utána a Mandragórát játszottuk itt kétszer, amiben én is játszottam, rendeztem, az is Simon Kornél, a Bordán Irén, Bordán Lili, Marik Peti, Isten nyugasztalja, Szilágyi Pityi bácsi, ő is Isten nyugasztalja, tehát hogy rengeteg ember, aki már nincs köztük, de velük játszottuk itt azt, és akkor arra a Döme mondta, hogy nincs a kedvem részt venni, készül egy új darabra, a Cukorsóra.
2: Talán az egyik legnagyobb sikerű színházi, alternatív színházi előadása volt ez a Vörös Sándor Színház.
3: Igen. Hát ott megnyertük, nem is tudom már hol voltunk, az Országaposzton, nyert az Anger Zsolti, meg a Vasvári Emese, és amikor már beemeltük ide a színházba, akkor mentünk vele a Vidor Fesztiválra, én meg megnyertem a Brigella díjat, a legjobb mellékszereplőt, a legkomikusabb, tragikus figura megformálásáért, Imre Béla.
2: A legkomikusabb, tragikus figura.
3: Igen, ez volt a találér, és erre büszke vagyok a mai napig, igen.
2: Állandó színházi társulati tagnak jöttél, és igen. Úgy tudom, hogy ez volt az első igazán fix állandó.
3: Első és utolsó.
2: Mennyi ideig tartott, és miért ért véget itt Szombathelyen?
3: Hát ez egy nagyon egyszerű dolog volt, tehát hogy ez két évig tartott, addig, amíg a Dömötör Tamás a színházba tudott, és hagyták dolgozni, addig tartott. És amint a Tamás elment, ugye én az ő embere voltam, és nagyon kiálltam mellette is, ezáltal a pozícióm, nem is tudom, hogy finoman fogalmaztassék?
2: Meggyengült,
3: igen, nem láttak annyira a vezetésben, nem láttak annyira szívesen, meg én nem egy simulékony ember vagyok, hát én mindig kimondtam, amit gondolok, és ez úgy látszik, hogy akik simulékonyabbak, hogy így finoman fogalmazzak, azok nagyobb karriert tudnak megcsinálni, és én úgy éreztem, hogy Döméhez kötnek mindennel, és kiálltam mellette, és hát olyan szerepeket kínáltak föl, ami azt gondolom, hogy nem.
2: Szóval azt mondod,
3: nem vállalható volt a következő évadban.
2: Hogy bármennyire is mást mutatott a Sose Halunk című film, te, mert ott nem egy lázadó típusú fiatalember voltál, és talán ezért sem ezt várták tőled, te egy lázadó típusú, és igazából egy alternatív életutat megvalósítani akaró valaki vagy, ha jól látom.
3: Igen, ez a szomorú ebben a rendszerben, tudod? Hogyha felnőttként akarod, hogy kezeljenek, akkor te lázadó vagy alternatív vagy. Tehát ez a rendszer annyira, és nagyon érdekes, most olvasom pont a Lugosi Bélának egy-egy könyvét, hogy a színész mennyire ki van használva, és ki van mindig zsákmányos, ki van kénye kedvére szolgáltatva az akkori vezetésnek, vagy rendszernek. Tehát, hogy nem lehet egyenrangú félként kezelni egy színész. Tehát a színésznek nincs beleszólása abba, hogy miben vesz részt, kivel vesz részt benne. Tehát minden, neki mindenre csak igent kell mondani, mert ha valamire nem mond igent, vagy valamit megkérdez, akkor már ez van. Tehát, hogy ő egy lázadó, vagy egy oda nem illő, vagy nem férő alkat. Például szerintem ez emberi dolog. Tehát, hogy meg lehetne ezt beszélni, lehetne ezt demokratikusabban működtetni, és ez valahogy én nem. Tehát a Dömével így volt. Tehát a Döme például csinálta az egyik kedvenc darabomat, a Szerelmes Balást, és volt a végén egy 10 mondatos szerep, ami annyi volt, és azt mondta, hogy Misi, tudom, hogy te nem ez, meg minden, de kedvemért megtennéd, mert ez egy nagyon fontos szerep, ezt nem akarom, rábízhatnám egy stúdiósra, de én egy érett színészi alakítást szeretnék, és ebbe te, hogy ezt elvállalna, de az én kedvemért. És akkor mondtam Dömének, hogy Döme, neked bármit természetesen.
2: Most csak az jutott eszembe, hogy vajon Lugosi Béla a Dracula szerepére igent akart volna mondani, vagy nem?
3: Hát persze, hát ő játszott azt két évig előtte egész Amerikában.
2: Mert ettől lett nagyon-nagyon híres.
3: Igen, igen, nem, de hogy ő neki van egy ilyen kiáltványa, amikor a munkásosztályról beszél, hogy a munkásosztály kizsákmányolása mellett ne feledkezzünk meg a színészek kizsákmányolásáról és kiszolgáltatottságáról. Meg akarom keresni, majd ki akarom tenni most, tehát hogy ez beszélünk mindenféle dolgokról, de mai napig a színész azért nagyon kiszolgáltatott.
2: Ez érdekes, mert csak a MeToo mozgalom kapcsán merült ez igazából talán fel, akkor is főleg ugye a nő színészekkel szemben, de hogy a színész alapvetően nagyon kiszolgáltatott lenne, hát, erről nem nagyon beszélünk, illetve nagyon elfogadjuk, hogy a színház egy hierarchikus rendszer.
3: A filmben is.
2: Akár egy kórház, vagy a igen, film is, igen, ahol a rendező, a karmester, aki irányítja a dolgokat, és a színész ott van, mint alkotótárs,
3: igen,
2: de az, hogy ki irányítja, és ki mondja hát, meg
3: alapvetően kivédi meg a színészeket. Tehát, hogyha ott van egy abjúzos rendező, és valaki felszól, akkor ki fogja őt megvéteni?
2: Neked sok problémád volt a felszólalásaidból?
3: Hát nem voltak problémád, csak hát így, hogy akkor te nem, akkor nem kell lesz, vagy nem. Tehát azért, mert kiállsz valaki mellett, vagy szólsz valaki mellett, akkor te vagy nem besimulsz, és nem hízelegsz valakinek, aki a döntéshozatalban van, akkor... Tehát én hízelegni nem tudtam soha senkinek. Tehát ez tényleg nem ment. A másik meg, tehát pont erről beszélek mostanában, hogy például csak a filmben, tehát nem a tévében, mert a tévében kapsz jogdíjat, ha többször lemegy a filmet, valami kis pénzt, de a... filmbe kötszurkáló, azt hiszem a 70-es évek Latinovics Zoltán, hogy ugye első szerződésed első pontja, hogy a színész mindenről lemond, minden jogdíjáról lemond.
2: Tehát, hogy most már nem van? Ilyeneket készítenek, nem? Amerikában legalábbis
3: hát
2: nem.
3: De itthon ugyanez, tehát ezt miért nem lehetne megváltoztatni? Hát nézd meg, hogy élnek a producerek, és hogy élnek a színészek. Tehát, hogy ez ilyen egyszerű, igaz? Tehát, hogy ők valahogy mindig jobban élnek, és tényleg, tehát ott volt a Szilágyi Picsi bácsi, akivel én dolgoztam az utolsó éveiben.
2: Isten akinek nyugodsz, a nagyon szerencsétlen igen, öreg igen, kora lett.
3: Hát ezért nem tudom megnézni az Utriuszt, mert a fiaval együtt játszottam a filmbe, tehát nem tudom megnézni már. Ott van a Péter, Szilágyi Peti a másodfőszereplő az Utriuszban.
2: Aki, tehát ez egy annyira aki őt nem ismerni, a gyerekfilmből legalább biztosan igen, ismeri, hogy ugye én vagyok az utca hirmondója.
3: Persze, igen.
2: De
3: igen,
2: számos neki a nagyon fia, erős karakteres sajnos szerepet játszott, igen, és a fiával volt egy nagyon éles, szerencsétlen.
3: Igen, szerencsétlen.
2: Konfliktus.
3: Vége lett az életének. Igen, tehát, hogy már akkor is, és ezóta ez nem változik. Tehát, hogy mi mindenről le kell mondjunk, és minden másoké. Tehát, hogy én egy DVD-m nincs a sose alunkba, egy DVD-t nem kaptam.
2: Egyébként mennyi pénzt kaptál érte, ha itt tartunk? Mennyi pénzt kaptál érte?
3: Hát annyit kaptam érte, most nem mondok egy kerek összeget, de amikor kimentem Amerikába, és ott volt angol felirattal, megmutattam valakinek, és mondtam, hogy mennyi pénzt kaptam a filmére, mondták, hogy nem is rossz napidé.
2: Értem. Kábé mit tudtál belőle venni? Infláció és minden, azóta sok minden történt.
3: Hát talán akkor, még ha nem, az összeset nem költöm el, és még gyűjtök hozzá, akkor lehet, hogy tudtam volna egy kis lakást venni. De hát akkor én visszafizettem a barátaimnak, egy két évig támogattak, akkor mindenkinek fizettem vissza a dolgokat, úgyhogy...
2: Ugye Szombathelyről is tovább mentél, egy darabig még kísérleteztél, és mikor érezted azt, hogy na ez az a magyar színházi rendszer, vagy ez a magyar filmvilág, ahonnét neked tovább kell lépned, és miért?
3: Hát nem ez a politikai rendszer volt, tehát amikor 2010-ben, tehát pont 16 éve kerekedtünk föl, és mondtam a Rékának, menjünk, mert itt nem lesz jó világ. És akkor mondta Réka, nem lesz ez olyan rossz szerinte, hogy nem. És akkor 3-4 évvel később már mondta, hogy milyen jó, hogy rám hallgatott tényleg. Mert ugye Réka, a feleségem, ő kettős állampolgár, kanadai magyar, és a gyerek is, ahogy megszületett anyai jogon, ő is kettős állampolgár, és akkor már, amikor megszületett, akkor kezdtünk ezen beszélgetni, hogy valamikor ki kéne menni, és amikor ugye a színházba ugye véget ért a szerződésem, akkor egy pár hónappal később mi már ki is mentünk, tehát.
2: Magát a demokrácia hiányát, a szabadság hiányát,
3: A butaságot. A butaság, hogy ezzel hülyítjük az embereket tényleg. Tehát, hogy ezt nem bírt. Tehát nem szerettem volna, hogy gyerekem így nőjön föl, hogy egy ilyen korlátozott és csak ezt látjuk, ez az. Tehát, hogy nem. Egy nyitott szellemű gyereket akartunk világra hozni, és a másik pedig, hogy egy világnyelven beszéljen, és ne csak egy ilyen beszűkült gondolkodás legyen tényleg.
2: És akkor útra keltetek Kanadába.
3: Így van, Kanadába, pont 16 éve. 16 éve élünk Kanadába.
2: Milyen fura, aztán 16 éve, hogy most a rendszer tulajdonképpen átfordult, és megbukott a jobboldali Orbán kormány.
3: Igen, igen. Tehát én a jobb oldalba is csak azt szeretem, én a jobb oldalba és a bal oldalba és a középutat, én nem szeretem a szélsőségeket nem szeretem se jobbra, se balra. Én, tehát ugye régen volt ez a, hogy hívták ezt, a polgári demokrácia, tehát igen, hogy amikor volt a polgárság, aki jobboldali és baloldali értékeket is képviselt. Amikor ezt próbálják szétválasztani, és hogy te jobb vagy baloldali, vagy én már ott herótot kapok, mert hát nincs ilyen szerintem. Tehát, hogy minden ember egy kicsit érez így, egy kicsit érez úgy. Tehát
2: pedig ennek nálunk nagy hagyománya van.
3: Igen, igen, és ez régen volt, ugye, és talán Szombathelyen is az volt, hogy ennek a mivel így közel van Ausztriához, így megcsapta a szele, hogy lehet normálisabban, nem kell ilyen bután mindent képviselni, meg mindennel beszélni. Úgyhogy ez, de hát nagyon vicces, mert kimentünk, és közben ott is tehát ott is mindenre rátették a kezüket, tehát ott már magyar házban nem lehetett bemenni, mert mindig ők jöttek, és őket hívták, őket favorizálták. Tehát, hogy
2: mármint egy előadásra nem tudtál bemenni.
3: Nem tudtál, vagy igen, ott voltak ott is, vagy egy kiállítás megnyitóra, akkor jött az egyik nagy fideszes méltóság megnyit, és akkor az ember úgy már ment volna ismerkedni a kanadai művészek, és akkor ide nem fogom betenni a lábam, érted? Tehát
2: amikor kimentetek Kanadába, annak ellenére, hogy ugye a feleséged kettős állampolgár volt, és azért nem a nullába mentetek, de hát tulajdonképpen
3: majd, a nullán
2: kezdted. Mivel foglalkoztál ott, és mit gondoltál arról, hogy mennyire tudsz te majd színész maradni?
3: Hát én próbálkoztam, tehát hogy két munkám volt, plusz a gyerekkel mindig délutánonként együtt voltam, tehát majdnem olyan volt, mint a színházi lét, ugye délelőtt próba este előadás, tehát ott úgy volt, hogy két munkahelye volt, hajnalban a Starbucksot nyitottam, a kávézót, és este délután meg a zöldségeket pakoltam egy boltba, és akkor délután a gyerekkel voltam. Tehát, hogy ez volt, és akkor a Réka ugye gyerekkel maradt, mert nem tudtuk a bölcsitóvét megfizetni, tehát megfizethetetlen volt, és akkor én dolgoztam, de közben csináltam 10 kisfilmet ott, angol nyelvű kisfilmet csak Vancouverben 8 hónap alatt, plusz 2 színházi előadásban benne voltam ott angol nyelven, tehát például Lugosit játszottam egy hangjátékba, úgyhogy ez nekem nagyon passzolt, mondták, hogy ezt nem akarnád, és akkor dehogy nem, egy ilyen érő rádiójátékot vettünk föl, és akkor én a Lugosit, tehát különböző ismert karakterek voltak, és az egyik a Lugosi volt, és ezt én játszottam, nagyon imádtam.
2: Például. Egyébként, miközben itt a zöldségeket pakoltad, gondolkodtál-e azon, hogy ez most egy milyen lét számodra? Mert lehet, hogy ott kint, vagy Amerikába, vagy Kanadába, ez teljesen természetes dolog,
3: igen,
2: hogy az embereknek ilyen párhuzamos életeket kell élnie, és párhuzamos munkahelyeket,
3: igen,
2: kell vállalnia, mert nem lehet egyszerre csak színész,
3: igen,
2: mert
3: igen,
2: ahhoz nagy sztárnak kell lennie.
3: Persze.
2: De hát mégis más volt ez.
3: Hát más volt ez, de én éltem előtte 3,5 évet Los Angelesbe, tehát ott se.
2: Mit csináltál Los Angeles?
3: Hát ugyanezt, tehát dolgoztam mindenféle kétkezi munkákat, és mellette színésziskolákba jártam, és csináltam ott is egy-két kisfilmbe, benne voltam, csináltunk színházi előadásokat, sőt, rendeztem ott egy Wojceket, amiben én voltam Wojcek, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas előadás volt. Volt ott egy Takács Enci nevű lány, ő volt a női főszereplő, ki magyar, német, francia, most hát Enci Box, azt hiszem, hogy hívják most, de akkor Enikő Takács volt egy csodálatos lány, aki befogadott szintén, meg a Bunyik Béla, aki a Magyar Filmfesztivált szervezte, ő hívott ki egyébként, azt mondta, amikor megnézte a Sose Halunk Meget, hogy neked meg kéne angolul tanulni azonnal, hogy filmekbe.
2: És hogy
3: vagy.
2: Ez az angolul?
3: Hát most már jól állok, akcentusom megvan, ugye pont ez a szép, a Lugosi Béla Gyurkovics Tamás könyvének is ez a cím, hogy az akcentus, úgyhogy az akcentus az megvan, tehát az egy szép hozadéka az egésznek, és de jól beszélek angolul, nagyon jól.
2: Milyenek voltak ezek az amerikai színésziskolák? Tehát az
3: nagyon
2: amerikai
3: jó
2: színészképzés és a magyar színészképzés, az amerikai színészség és a magyar színészség között vannak-e alapvető különbségek a szakmában?
3: Tehát a főiskoláról nem tudom megmondani, hogy nem jártam, de tehát ebben nem hoznék így párhuzamot, de azt tudom, hogy ott nagyon jó volt, mert egy ilyen kis táskába beleraktak neked mindenféle kis szerszámokat, amiket elő tudtál venni, és akkor barkácsolni tudtál bele, tehát hogy nagyon hasznos mindenféle dolgot Tehát, hogy ezt a Stanislavski módszert tanultam egy időben, tehát az érzékszervi memóriáknak a felidézését, az ellazulásokat, hogy egy ilyen kényelmetlen székben is, mint ez, hogy tudsz ellazulni.
2: Tényleg az.
3: Ugye, tehát hogy tudsz ellazulni?
2: Le kell őket cserélnünk, igen.
3: Mert ebben a székben el tudsz lazulni, akkor bárhol a világon el tudsz lazulni, tehát ez volt az egyik nagyon fontos. Akkor megtanultam a Meisner technikát, ami pedig egy ilyen ismétléses technika, amit például Martin Scorsese, a Robert De Niro filmekben például nagyon sokszor használnak, hogy ugyanazt a mondatot elmondott többször, amíg a mélyére nem mész. Meg hát ez egy ilyen kétéves dolog, tehát az is nagyon izgalmas volt. Aztán megtanultam később a Actor's Power, tehát Power of Actor, tehát a színész ereje, az meg az Ivana Csabiknak egy nagyon jó technikája, hogy legyen személyes az, amit mondasz, az Ivana Csabikra akkor figyelt fel mindenki, amikor a Charlize Theron meg a Halle Berry Oscar díjat nyertek az alakításaikkor, és az Ivana Csabik velük volt a helyszínen, amikor ő készítette föl jelenetről jelenetre a színésznőket.
2: Tulajdonképpen kisugárzást adott nekik, ha jól értem.
3: Hát meg erőmélységet, személyiség, hogy tudtak személyesebbek lenni a dologban. Van egy ilyen 12 pont, amit megtanulsz, leírod, hogy mit akarsz elérni, mik a célod, nem tehát ilyen nagyon jó kis technika az is.
2: 3 éved volt Los Angelesben.
3: Igen, 3,5-5 év alatt.
2: Aha. Onnét miért jöttél el? Ott mennyire számított, vagy nem számított, hogy lázadó típus vagy?
3: Hát ott mindenki lázadó típus, meg ott az, hogy mindenki, tehát ott azt hiszem olyan, egy tudom, 200 ezer színész városa, tehát a pincérek, a benzinkutasok, a boltjeladók, mindenki vagy forgatókönyvet ír otthon, vagy készül a színész órára, tehát és minden sarkon volt 20 színésziskola, rendezői iskola, tehát egy ilyen hihetetlen pezsgő és nagyon izgalmas dolog volt, tehát nagyon szerettem. Volt egy fantasztikus tanárunk, tavaly előtt halt meg, a Sal Romeo, egy ilyen olasz-amerikai figura, aki nagyon kedves volt, és nagyon jó tanár volt, és neki volt egy iskolája. Úgyhogy nagyon-nagyon szerettem ott lenni, nagyon-nagyon
2: kezdő volt. És akkor miért jöttél el? Mit tapasztaltál, hogy akkor ez nem a te tereped mégse, vagy mégsem lesz mindenki, hiába van ott nagy sztár, vagy világsztár, vagy csak megint úgy döntöttél, hogy a vándorlás volt.
3: Nem, hát ez az életben valahogy így alakult. Tehát ott volt egy házasságom, ami tönkrement 7 hónap alatt, tehát az is csak 7 hónapot ért meg, és akkor egy ilyen kaliforniai esküvő, és akkor el kellett jönni, mert lejárt a vízumom, meg a papírjaim. És talán jobb is, hogy így alakult, mert itthon meg volt egy nagy összeomlásom. És akkor itt a család segített, tehát az öcsém, a édesanyám, húgom, ők összefogtak, és akkor ők segítettek, és akkor majdnem egy évbe telt, míg láblártam, az még pont a szombathely előtt.
2: Mi volt, ha szabad kérdeztem, mi volt ez a nagy összeomlás?
3: Hát én ideg összeomlást kaptam elvileg, és akkor hónapokon keresztül, mint a Duracell nyusziból kihúzzák a energiát, akkor feküdtem, és nem bírtam. Akkor legyógyszereztek. Legyógyszereztek, voltam pszichiátrián egy pár hónapot, onnan az öcsém kihozott, és akkor az ő ágy a szobájába egy ilyen matracon feküdtem hónapokon keresztül, és pánikrohamaim voltak, meg minden.
2: Tudod-e így utólag, hogy mi volt az, ami ezt hozta ki belőled?
3: Nem tudom, tehát ezzel sok gyerekkori traumák, amiket nem dolgozol föl, meg a kulturálisok, meg minden, tehát ugye egybe mindenki kiborult akkor.
2: Hány éves voltál akkor?
3: Hát akkor Krisztusi kor 32-33, ja, igen, és akkor az egy évbe tellett, amíg újra fölépítettem magam, és egyébként pont most valakinek idéztem fel, hogy senki nem segített. Se a filmes barátok, se a színházi barátok, senki semmilyen munkát, még egy kis statiszta szerepet, semmit nem kaptam, és a Puskás Tamás volt az egyetlen, aki segített. Ő azt mondta, gyere, Misi, tártkarokkal várt, és a vízkereszt, a Quimbis vízkeresztben voltam asszisztens. Ez volt az első színházi munkám, amivel elkezdtem visszajönni.
2: Most, hogy azt mondtad, hogy gyerekkori traumák, ez azt jelenti, hogy neked nagyon kemény gyerekkorod volt.
3: Igen, de most nem ennyi.
2: Nem kell beszélned, hogy egy kemény gyerekkorod
3: igen,
2: volt.
3: Igen, igen,
2: igen. Meggondolom, az a jó pár év, amit a vándorlás...
3: Bocsánat, és izzok most is.
2: Így elvizet nyugodtan. Amit a vándorlással töltöttél,
3: igen.
2: Gondolom, az sem egy egyszerű dolog.
3: Nem, persze.
2: Mindig keresni valami helyet, ahol azt gondolja az ember, hogy ez most jó lesz, vagy ez most itt jobban fog menni, és akkor újra és újra megmutatni mindenkinek, hogy én ki vagyok, és mit tudok tenni, és ez azért valóban...
3: Igen, én például nagyon szerettem Szombathelyen lenni. Tehát jó volt Szombathelyen lenni. Tehát amíg a Dömötör Tamás itt volt, és ő bízott bennem, és ő támogatott, addig nagyon jó volt itt lenni. Tehát az fantasztikus volt. Jó szerepeket adott, ugye 9700-ban én voltam a Vépmegyeri Géza, imádtam, tehát ott hónapokat készültem a Baranta harcra, ugye az a 3 perces Baranta harc, hónapokat, és én találtam ki, tehát a Tamásnak nagyon tetszett, mert mindenki énekelni akart, nekem meg volt egy külön számom, ami teljesen különleges volt, ugye Baranta harcot behozni a színházba, akkor csináltuk még a Cukorsót, ott volt a Farm BT, amit imádt, az is egy hihetetlen izgalmas.
2: Vissza fogok menni, de még ne haragudj, Szabolcs.
3: Na, bocsánat.
2: Hogy hoztad ki
3: Szabolcs?
2: Annyira eldon. Látod, amikor az ember szembesül egy ténnyel, én nem tudtam, hogy neked volt egy ilyen nagyon erős leállásod, és ez most így meglepett.
3: Ja, bocsánat, igen, ja.
2: És meg az is, hogy azt mondod, hogy közel egy évig voltál, és tulajdonképpen önmagadra és a testvéredre voltál utalva, mert senki sem
3: segített
2: ebbe az egy évig tartó teljes lemerült állapotba. Hogy hoztad ki magad?
3: Lassan. Lépésre. Hát semmi, hogy az, hogy az öcsi, tehát hogy Zoli öcsém, ugye, aki szint, ő bábszínész, és ő is abban a színjátszó csoportban volt, mint én, a Alföld gyerekszínpadizés. Ő egy

0: akkor a lép emeletről emeletre szépen leküzdöd magad, és akkor kinézed, hogy van-e ott valaki, féltem, hogy valaki meglát, akkor mit fog szólni, a szégyen, a azért, tehát ez ilyen mindenféle.
1: Furcsa dolog,
0: vegyes vágott savanyúság.
1: Hirtelen miért kezdünk el félni az emberektől, vagy
0: igen, vagy miért szégyeljük azt, ha rosszul vagyunk, miért kell elbújnunk, tehát, hogy
1: vagy
0: miért nem
1: vállalhatnánk.
0: Igen, meg hogy mondták, hogy ne beszélj erről, akkor majd senki nem fog veled dolgozni, tudod, tehát, hogy ez ilyen. Tehát az, hogy valaki alkoholista, az oké, de az, hogy te lelkibeteg vagy, arról nem beszélhetünk.
1: Igen.
0: Tehát pedig az is egy lelkibetegségnek egy része, nálunk a függőség, ugye? Hát igen.
1: Nálunk még talán mindig ciki kezeltetni magad, bizonyos budapesti körökben nem, de egyébként.
0: Igen, igen. Hát én is utána jártam 3 évig terápiára, mert nem akartam visszakerülni, meg akartam tudni, hogy tényleg mi volt az. Uh-huh. Igen.
1: De legalább megtudtad.
0: Megtudtam, persze, igen, igen, hál' Istennek.
1: Ez is valami. Tehát ezek után ott hagytad Los Angeles, volt ez a teljes kimerülés,
0: igen.
1: És akkor megint kezdtél egy új
0: életet. Egy új életet, hát a nulláról megint, tehát nem tudom, már hanyadjára, ugye Los Angelesben is nulla volt, akkor ugye az is minden nulla volt, közben kitalálni, hogy volt nekem, és akkor utána jött megint, volt egy kis alternatív színházam, amikkel csináltuk a Gellért hegyi álmokat, azt akkor a Szent Vidám színpad, akkor még nem Centrál volt, amikor azt csinálták, és ott volt 2 színész, a Simon Kornél, meg a Drajko Julcsi, aki gyakorlatos színész volt, és velük elkezdtem éjszakánként próbálni a Gellért hegyi álmokat, és az rakott rendbe igazán, és a Tamás megengedte, hogy ott bármikor próbálhassunk, tehát azt is támogatta.
1: Jól látom, hogy te szereted alapvetően vagy az egyéni darabokat, amiben te egyedül vagy,
0: hát
1: a színpadon.
0: Ez egy új dolog.
1: Vagy, hát van 2 szóló előadásod.
0: Igen, de az már később
1: most,
0: amiben, készült, igen.
1: Meg hát ez is egy 3 személyes darab volt, mintha, de lehet, hogy én ezt rosszul ítélem meg, mintha szeretnéd, amit csinálsz, azt teljesen kontroll alatt tartani, és tulajdonképpen szinte önmagad megfogalmazni és létrehozni.
0: Hát ott ki nem volt más lehetőség, tehát hogy úgy éreztem, hogy nem találtam olyan kaliberű színészt Kanadában, magyar nyelvű színészt, akivel tudnék dolgozni, tehát nem volt, vagy aki volt, ő nem ért rá, vagy messze volt, és akkor végül is ezt a nagy Natália Gilsonnak köszönhetjük, hogy ez egy egyszemélyes darab, mert amikor elkezdtük dramatizálni, mert a Mizantrópot volt az első mint Mizantróp, igen, és akkor, hogy ezt ő találta ki, hogy mindig kérte, amikor volt egy jelenet, hogy akkor én ezt olvassam fel neki különböző hangokon, és küldjem el, mert hogy ő ezt akarja hallani. És akkor a végén ott, hogy miért nem játszod el, ezt legyen, mondom, mekkora hülyeség, hogy én egyedül 5 szerepet. És akkor volt egy felolvasó színház, Kottálvány ott is még, a Washington DC-be, a Kossuth Klubba, a Sipos Sanyi, meg a Varga Sipos kapjuk egy félhezség, és az ő házukba csináltunk egy felolvasást, és annyira fantasztikus volt, hogy utána az emberek ott maradtak 1,5 órát beszélgetni, annyira föllelkesültek a darabtól, és akkor dőlt el ez, hogy ennek van, igenis van
1: létjogúsága,
0: sőt a forma sokkal jobb, és akkor jött létre ez a úgymond lakásszínházi forma, mert én abba csináltam ezt a, tehát ez nem volt egy színházi forma, ez lakásokba játszottam, vagy tornaterembe, tehát hogy a legérdekesebb, hogy a Cyrano utána volt, egyszer játszottam ennek a fele szobába 12 embernek, és játszottam 150 embernek egy tornaterembe, tehát hogy ilyen, vagy egy külső kertbe, tehát hogy annyiféle helyen, formába szólalt ez már meg.
1: Vándoroltál.
0: Tessék, megint a vándorlás.
1: Mert ugye
0: előjét, igen, igen.
1: Mint Mizantróp után megcsináltad a címét.
0: A címét, igen, azt már teljesen egyedül csináltam, úgymond, hogy én dramatizáltam, rendeztem, játszottam, persze segítettek a maszkba és a ruhába mások, de minden mást én csináltam, igen, és direkt kitaláltam, hogy se világítás nem lesz, se zene nem lesz, mert nem akarok semmilyen technikust vagy technikai körülményekhez hozzá kényszeríteni magam, hanem hogy tényleg bárhol elő tudjam adni, az én kis bőröndömmel megjelnek valahol, és akkor ami épp az adott forma, oda alakítom az előadást.
1: Mi a véleményed arról? Annyit lehet hallani, hogy fantasztikus magyar színészek vannak. Ahogy mondják, hogy fantasztikus magyar zenészek is vannak. Miért nem mennek külföldre? Miért nem élnek külföldön, és ott hogy be tudnának futni, vagy ott igazi sztárok lehetnének? De valahogy ez mégsem igazán.
0: Nem igazán sikerült. Hát igen, ezt a úgy Magyar Éva ugye csinálja ezt Londonban fantasztikusan, de gondolom ő is tudna mesélni, hogy

0: milyen fönt és lentek vannak abban, amit mi látunk, hogy ő ott a Nemzeti Színházban filmekben nem tudom hol játszott, tehát ő is egy nagyon inspiráló személyiség számomra, vagy a Kis Dóri, akiről nem sokan tudnak. Ő például Los Angelesben a Tim Robbinsnak, az Oscar díjszínésznek a színházában, az Actors Gangben van már nem tudom hány éve. Vele csináltam egy-két kis filmet, így Zoomon keresztül összehoztuk, aztán nagyon izgalmas dolgok születtek belőle, vagy pedig ugye a Láng Anna Mari, aki itt Budapest-Bécs vonalon száguldozik az autópályán, és a Burg Teatárnak 8 éve a színésze, és akkor ő is játszani akar. Tehát nekem is úgy volt, hogy hiányzott a saját nyelvemen való játszás, így született meg a Mizantróp vagy a Cyrano.
1: Szóval az a fajta gondolat, hogy a tehetséges külföldi színész oda megy, és ott karriert fut be.
0: Hát láttunk rá már példát, csak
1: pont magyar erre gondoltam, ritka, hogy volt.
0: De magyar nincs sok. Tehát magyar nincs sok. Hát volt ugye Lugosi, meg volt a Pál György, Pál azt hiszem úgy hívják, aki Oscar-díjat kapott a 30-as vagy 40-es években.
1: Ment, és magyar nyelv nincs.
0: Hát nem tudom, megpróbálták sokan, látod, visszajöttek.
1: Lehet, hogy a nyelv miatt?
0: Hát nyelv miatt meg szerencse szerintem. Tehát nézd meg, a Christoph Waltz abba akarta hagyni a pályáját, osztrák színész volt, itt tengődött, nem tudom milyen osztrák színházakba, is játszott a Trattőrben, a Tetthelyben, meg ezekben.
1: Igen.
0: Ilyen gonoszokat, mit tudom én, 2-3, és akkor úgy hívta meg, hogy ő a vízszerelő, hogy megy, és akkor megszereli a csatornát, meg a csapokat, ő ilyen szerelőként volt, és nem használták, mint művész, abba akarta hagyni, és egyszer csak Tarantino felfigyelt rá, és azóta kétszeres Oscar-díjas színész, és a világ legnagyobb rendezőjével dolgozik. Nem azt mondom, hogy én Christoph Waltz vagyok, de várom az én magyar Tarantinomat.
1: Hát nem Tarantino-mat. Volt fiatal, amikor megkaptam
0: 52 én volt, 52 volt, úgyhogy hasonló korban vagyunk. Nekem van egy, tehát a Köves Krisztián barátom, ő New Yorkba élt, most kint él, nem New Yorkba él,
1: ugye, hanem mélyben. Ugye, aki nem tudná, a Bestelen Brigantikba volt.
0: Igen, Bestelen Brigantikba
1: volt. Kegyetlen,
0: volt a Jew Hunter, igen. Zsidóvadásznak, nem tudom, hogy fordították magyarul, de a Jew Hunter volt, igen. Landau, azt hiszem, Landau volt a neve, Landau.
1: És az egyik legszörnyűbb és legérzelmesebb jelenetet, ahogy el kellett árulni a parasztembernek, aki bújtatta a zsidókat.
0: Igen. Ez nagyon érdekes az jelent, hogy a filmművészet egyik legjobb jelent, nekem is kedvencem, egy teljesen ismeretlen, akkor ismeretlen, úgymond a franciák már ismerték persze, de a világban egy ismeretlen francia színész, egy ismeretlen osztrák színész 20 percig ül egy asztalnál és beszélgetnek. És a világ egyik legjobb filmes jelent. Hogy miért nem bátrabbak a filmesek, mint Tarantino? Tehát, hogy miért nem bíznak ugye ilyet, tehát hogy miért kell mindig, hogy a Kenneth Branagh ilyen nagy orosz akcentussal próbál orosz színészeket eljátszani, tehát ez annyira hülyeségnek tartom példát, hogy miért nem lehetek egy orosz színészt odahozni, és akkor ő beszél angolul az ő akcentusával, tehát hogy valaki, érted, meghízik 20-32, miért nem vesznek akkor egy kövér színészt, érted?
1: Ezt soha nem értettem, ebben teljesen egyetértünk.
0: Tehát ez a nagy színészi dolog, hogy akkor most fölhízlalja magát, hogy lefogy.
1: Igen. Le, és akkor ez tényleg
0: igen,
1: ugye
0: és van egy-kettő, ami tényleg fantasztikus, tehát nem azt mondom, hogy nem van. Tehát
1: mint az akaraterő és a színészi.
0: Az is jó, de hogy miért nem lehet egy német színészet?
1: Marlon Brandonak nem kellett egy szerep ahhoz, hogy ő meghízzon.
0: Nem,
1: a személyisége elég volt hozzá.
0: Igen.
1: Én pont azt akartam tőled kérdezni, hogy feladtad-e már azokat az álmaidat, hogy ott kinte befutott színész leszel, de ahogy hallom, igazából nem?
0: Hát én amíg élek, nem tudom feladni, aztán, hogy lesz-e valami, nem lesz, nem tudom, de hát, hogy az ember nem tudja, mert például azt senki nem tudja, de volt a Fargónak azt hiszem a harmadik vagy negyedik évadja, már nem is tudom, ami ott a Jeges, tehát azt hiszem a harmadik volt, a harmadik évadja, ott volt, nem is ketten maradtunk a szerepre, egy ilyen visszatérő, egy orosz csávó volt, akit átnyilaznak benne, vagy nem tudom mi, ott több epizódban visszatér, és ketten voltunk. És ha az ember azt kapja meg, ugye...
1: Akkor ezek szerint te folyamatosan jársz castingokra?
0: Hát nem folyamatosan, amikor hívnak.
1: De jársz, van kinti menedzsered, és
0: van, persze,
1: a dolgokat.
0: Persze, most hívott ilyen már háromszor hívott én egy napos szerepre, hát mondom, nem tudok visszarepülni egy napos szerepkedőért, igen.
1: De egyébként pedig, ha van az ember bármilyen sorozatban, bárhol szívesen játszik.
0: Hát egy színész szerintem ott sem mondhat nemet nagyon, tehát hogy nincs ilyen, hogy most erre nemet mondasz, vagy nem, tehát bármi, ami jön, el kell válni, aztán lesz tovább, meg mondom, most a Köves Krisztián barátom, aki Amerikában él, vele van két forgatókönyv, amit a Krisztián rám meg a lányomra írt, tehát tényleg úgy találta ki, és ilyen a magyar-amerikai karakterek ezek.
1: Tehát próbálod úgy megvalósítani ezeket a dolgokat, hogy te nem ektem vagy amerikait akarsz játszani, hanem te valahogy ezt a magyar-amerikai vonalat akarod
0: beépíteni. Megtalálni olyan dolgokat, amik engem érdekelnek. Tehát ez például ez a lugosi élettörténet, ez is egy hihetetlen izgalmas, vagy a Dracula, ugye, tehát az egy jó dolog. Hát most írok egy darabot a lányomnak, meg magamnak, úgyhogy a Dracula lánya, az a címe. Úgyhogy remélem, hogy jövőre tudjuk hozni, és akkor játsszuk mindenfelé.
1: A nyarat itt töltitek?
0: Hát én most itt vagyok, a lányok otthon vannak. Most nem tudtak
1: élni. Télen mész vissza?
0: Megyek vissza szeptemberbe, igen.
1: Most már eljutottál oda, hogy ilyen színészi szerepekből, vagy színészi epizódi szerepekből meg tudsz élni, vagy változatlanul van egy...
0: Nem tudok ilyen, megélni, nem.
1: Hogy nevezett állandó munkád.
0: Hát vannak állandó munkáim, és közben vannak ilyen mindenféle mellék munkáim, de hát azt is akartam mondani, hogy nem csak színész, rendező is, tehát, hogy nagyon sokat rendeztem most kisfilmeket, meg megtanultam vágni, meg fölvettem dolgokat, csináltunk olyan oktatófilmeket, akár a telefonommal, vagy csináltam, rendeztem két videóklippet is, amit nagyon élveztem, tehát, hogy...
1: Mennyire kell odakint nyomatni a marketinget, és hogy ott legyen az arcod, és ott legyen
0: mindenhol? Hát ott ki kell találni valamit, ami működik, és van most egy színház, akikkel dolgozom, a Smile Színház, a Mosoly Színháza, és ők öregek otthonába visznek be például előadásokat, és abból csinálnak 60-70-et Toronto környékén. Tehát az például nagyon jó lenne, most tanulom, most elkezdem tanulni jövő héttől a Cyranót angolul, és akkor azt megpróbálnám ilyen öregek otthonába, szerintem nagyon jól befogadnák. Tehát ez az egyik, amit éppen csinálok.
1: Tehát próbálsz olyat csinálni, ami egyedi.
0: Hát mindenképpen azt kell csinálni, ami egyedi, meg tehát az, hogy az is egy francia darab, tehát ha van benne akcentusom, azt el kell, hogy fogadják, mert nem egy amerikai karaktert játszom abba sem.
1: Sok visszamondás jelent az, hogy van akcentusod?
0: Hát inkább az, hogy nincs megkeresés, tehát az, hogy kevesebben keresik meg az embert. Amíg csak nem történik tényleg valami olyat, hogy csinálsz egy olyan filmet, és aztán megvisznek.
1: Akkor meg azt mondják, mindegy.
0: Akkor mindegy. Hát van ez a német színésznő most ugye, aki játszott abban, nem tudom mi a magyar címe, Sandra Schül, vagy hogy hívják, ő most mindenhol ott van, minden amerikai filmben. Vagy aki az Enyedi filmben játszik, ez a lengyel színésznő, a Lisi Döki, aki egy fantasztikus, gyönyörű és nagyon tehetséges színésznő, ő is rengeteg francia filmben van. Például az na most nagyon nagy kedvencem volt. Tehát, hogy láttad a Csendes barát, gyönyörű film.
1: Gyönyörű film.
0: Hát ilyenekben az ember bármikor szívesen dolgozna,
1: bár hogyha gondolnának rá. Bárcsak így viselkednének rá. Az emberek egyébként, hogy ott megszeridítette a professzor azt a gondnok úriember.
0: Igen. Hát kéne az, hogy kinyitjuk az embereket, igen, hogy ne legyenek ennyire bezárkózva, vagy ennyire negatívak.
1: És ennyire rossz indulatúak.
0: Igen. Talán ez, hogy az ember nem keseredik meg, talán ha nem is tud egy csomó mindenbe kibontakozni, és nem tudja úgymond a tehetségének megfelelő munkákat csinálni, de legalább nem keseredik meg, tehát talán ez a jó benne, hogy nincs 16 éve itthon, és a másik meg, hogy valahogy szerényebb lesz. Tehát a körülmények miatt, meg minden, meg az, hogy tényleg valamiből meg kell élni, nincs ez a kiváltságos helyzet, hogy te egy úgymond Szombathelyen, én mindig nagyon vicces volt, mert az elején bementem egy pékségbe, vagy egy üzletbe, és mindig mondták, hogy jaj, művészül, megjött, és akkor néztem át, hogy hol tényleg ki az a művész, hogy ki jött be itt mögöttem, és akkor később esett le, hogy tényleg, és soha életemben előtte nem mondták azt, hogy művészül itt Szombathelyen, én is mindig művészül volt. Voltam,
1: szóval te egy ilyen lazapolós sapkás típus vagy?
0: Abszolút, mindig is így volt, ha nem voltam, azt sem tudom, hogy kell egy nyakkendőt megkötni, úgyhogy mindig nekem az öltöztetők kötötték meg a nyakkendőt.
1: De mielőtt elhagynánk az amerikai film témáját, azt mondta a kollégám, feltétlenül meg kell kérdeznem tőled a nagy találkozásokat.
0: Jó,
1: mert ő azt mondta nekem, hogy te Michael Jacksonnal találkoztál.
0: Nem, az
1: ez
0: egy
1: vele
0: vicc volt.
1: Viccelt,
0: igen.
1: Kollégáim vannak.
0: Nem, hát azt mondta, hogy mint ugye Michael Jackson, valaki találkozott Michael Jacksonnal, hogy én a Koltai, már mondtam két sztorit, úgyhogy most nem mondok többet.
1: Akkor segíts nekem ebből kijönni, légy szíves. Mi volt ez a Michael Jackson?
0: Michael Jackson sem, hogy van egy ember, aki találkozott Michael Jackson, és őt mindig azt, és hogy én meg a Koltaival dolgoztam, hogy akkor mindig az.
1: Ja, értem.
0: Hogy
1: értem,
0: akkor én a Koltai mondjak az... egy-két jó sztorit. Úgyhogy most
1: elvonatkoztatási pont.
0: Igen.
1: Neked
0: igen.
1: Mindig azt kellene mondani,
0: mindig
1: hogy amikor
0: a Koltai így. Hogy, hát neki köszönhetem végül is tényleg az, hogy mondhatjuk azt én szerintem, és nem én mondom ezt, hanem mondják az ember, hogy ez egy legenda ez a film már tényleg.
1: Az nyilvánvaló.
0: És amikor két évvel ezelőtt találkoztunk Robival az Ördögkatlan, és csináltunk egy képet, ezer ember osztotta meg, és nagyon vicces volt, mert ott ugye valamely kép alá volt írva, hogy Koltai milyen jó, de hogy megöregedett, és biztos alkezd, tehát hogy ez volt aláírva.
1: Szakállad volt akkor
0: is? Szakállam volt akkor is, meg hát akkor még jobban fel voltam pufad, mert az ember szed gyógyszereket, és akkor attól nem tud úgy jobban lenni, és akkor az emberek mindig egyből ezt gondolják, tehát hogy nem a jó indulat, vagy jó, tehát hogyha lehet, hogyha alkesz lettem, akkor megsértődök, de így tudtam rajta röhögni, hogy ez a probléma nagyon régóta nincs velem, hogy én innék, úgyhogy.
1: Igen, ezek a bonyolultságok a kultikus filmekkel, mert akárhányszor megnézed, még a jeleneteit is megnézed újra.
0: Igen.
1: Én legutoljára azt néztem meg, mikor Boldikát kikötötték ugye az ajtóhoz, és volt a szerelmi jelenet, a Gáti Kati.
0: Igen.
1: Gáti Kati. És az egész, ahogy meg volt csinálva, és az ember így ült, nézett, és azt mondta, hogy ez nem igaz, vagy igen. A vonat jelenet, vagy annyi mindenben.
0: Nagyon sok szép pici pillanat van, meg föl van építve. A lányomnak nagyon tetszett a film, meg minden, de azt kikérte magának, hogy bánnak Musikával, hogy az milyen fölháborító, hogy rángatják kötélen, megpofozzák, tehát hogy micsoda dolog ez. Tehát, hogy ő ezt nagyon nem tudta megbocsájtani, és hiába próbáltam magyarázni, hogy ekkor ebbe a világba ez volt. Meg
1: hát ráadásul ugye... te is Jordán jól bánt Nusikával.
0: Igen, de valahogy ez neki nagyon nem tetszett.
1: A Jordán nem, a Koltai bánt jól Nusikával is.
0: Igen, mi értettük a kolbásszal, igen. Az is vicces volt, na az egy is, hogy ugye akkor én már vegás voltam, és akkor kértem magamnak egy köpőedényt oda.
1: Most ez komoly?
0: Ez komoly, persze, nem. Mindig, ha lát valaki jól megnézni a filmet, nézze meg újra, hogy én mindig a kolbászt, és nem a kolbászt, a uborkát és a kenyeret nagyokat harapok, és a kolbászból nagyon piciket próbálok enni, és akkor mindig a jelenet végén én köptem ki, és akkor Robi rajtam röhögött, hogy micsoda ízéz, és a nap végére már az ő is, tehát nem lehet egész nap. Tehát a legrosszabb a szexjelent, és a kajás jelenet.
1: Tehát nem lehet egész nap szeretkezni, és egész nap kolbászni.
0: Kolbászolni, igen. Tehát arra volt még egy nagyon, akkor elmondom, még egy nagyon jó vicces jelenet volt, hogy ugye úgy vettük fel ezeket a szeretkezési jeleneteket, ugye, hogy vagy én voltam fölül, vagy a Kati volt alul, ugye, és a operatőr, akkor még 35-ös filmre nagy kamerával, ugye a filmdoboz iszonyú kemény, és akkor ő veszi így kézzel az egész jelenetet, én meg ott alul a válla alatt, és a kamera között próbálom a Nusika arcát simogatni, és akkor ugye mind a hárman a jelenet végére már, hogy milyen Gabika, mert te is beleélted magad, mondom a halász Gabinak, akkor fogd meg! Megfogta, és majdnem elestem, tehát ő nem attól lieget, hogy beleélte magát, hanem hogy fogna azt a hatalmas nagy szerkezetet. Tehát ez is egy nagyon vicces jelenet volt a Sose hallunk megből.
1: Igazából áldás vagy átok neked ez a film?
0: Hát mindenképpen áldása, persze. Tehát ugye, hogy Pityi bácsit idézzem megint Szilágyi István, Szilágyi Pityi bácsit, a Lópici Gáspárt, amikor mindig megkérdezték tőle, hogy hát a Pityi bácsi nem, hogy mindig téged a Lópici Gáspárral azon is, hogy hát Misikém, hát én legalább csináltam egyet. És akkor én is, hát legalább van egy film, amit emlékeznek. Tehát ugye ez szép dolog szerintem. Uh-huh. Érted? Tehát, hogy van, amire az ember emlékezhet. És persze csináltál 1000 másikat, meg mondom, kint Kanadában van körülbelül 40 rövid filmon bén angol, tehát ez egy világrekord is lehetne, hogy a magyar színész, aki angol nyelvű, hány angol nyelvű kisfilmbe szerepel, tehát.
1: Meg hát teljesen a világlátásodat se tagadtad meg, mert ha jól emlékszem, még egy szakszervezetszerűt is alakítottál a kinti színészeknek, hogy fogjanak össze.
0: Nem, hát ott van, én ezt nem én alakítottam, de hogy ez már régóta
1: van. Csak aktívan dolgozol benne.
0: Hát benne vagyok, mert ugye előleg akkor kaphatsz nagy filmekben meg minden szerepet, tehát hogyha tagja vagy az aktrának, igen.
1: Szóval jelenleg most úgy zajlik az életed, hogy élsz alapvetően Kanadában.
0: Igen, igen.
1: Dolgozol amerikai-kanadai filmekbe.
0: Ha hívnak.
1: Ha hívnak.
0: Igen, és főleg kisfilmek, tehát szögezzük le, hogy főleg kisfilmek ezek, persze.
1: Van mindennapi munkád is, amiből pénzt keresel. Megkérdezhetem, hogy mi? Hát
0: pincérkedem. Minden más jó amerikai színész, igen.
1: Igen, csinálsz viszonylag önálló darabokat, amivel igen. Járod a kinti színpadokat és vándorolva.
0: Lakásokat.
1: Főleg a kiszakadt magyaroknak.
0: Főleg azoknak csináltam eddig, igen, igen.
1: Jársz haza Magyarországra, és itt is adod
0: itt is
1: elő.
0: Próbálom, igen, igen.
1: A fesztiválokon.
0: Igen. Hát most már három van. Láng Anna Mari, aki hihetetlen tehetséges és nagyon okos művésznő, akivel fantasztikus volt együtt dolgozni, most megcsináltuk a VV, mint veszedelmes viszonyok, és ő kitalált, hogy ez egy párizsi trilógia. Úgyhogy most, mint párizsi trilógia el fogjuk adni, mert a Mizantróp az 1600-as, a veszedelmes az 1700-as, és a Cyrano 1800-as párizsi.
1: Haladtok.
0: Párizsi történet. Igen, igen. Tehát, hogy ezt megpróbáljuk így csinálni, és akkor remélem még hozzájön a Dracula lánya, úgyhogy lesz 4 előadás, ha minden igaz, jövőre, amit tudok vinni. És az is már kettő. Tehát már egyes nem akarok csinálni, hogyha rajta múlik, inkább kettes szeretnék csinálni. Igen, és akkor az remélem, hogy a lányommal az egy hatalmas élmény lenne, hogy vele
1: és akkor játszani. Még mindig nem mondtál le arról, hogy esetleg valahol, vagy valamikor, így 52 körül, vagy akárhány körül
0: igen.
1: Jön egy olyan film.
0: Igen, hát persze.
1: Ami nagyon csattan, és nagyon durran.
0: Én még várom. Hát itt Magyarországról is jó lenne. Hát nézd meg, a Rőri Gréza is befutott egy szép amerikai filmes karriert a Saul fia után. Tehát ő is nagyon sok filmet játszott, és nagyon izgalmas filmekbe vett részt.
1: Milyen élete volt önnek Szabados Mihály, és hogy érzi most magát?
0: Figyelj, hogy a Piaf mondta, hogy nem bánok semmit sem. Tehát, hogy most nem, ért bánat öröm, hogy ő megköszönöm. Tehát, hogy tényleg, tehát, hogy most azon, hogy mi lehetett volna, meg mi nem lehetett volna, ez most tényleg kár rágódni. Azt az ember egy kicsit esetleg sajnál, hogy nem hamarabb jutott eszébe ez a önálló előadássorozat, és menni mondjuk a tehát volt egy pár év, amikor ez kimaradt, de hát rendeztem angol nyelvű, mondom, rengeteg kisfilm volt, úgyhogy mindig, mi valamit mindig csinálok, tehát, hogy mindig bárkocsolok, ha nem, akkor meg rám szól a Réka, hogy menjél, csinálj már valamit, mert így elviselhetetlen, hogy itthon ülsz, vagy nem csinálsz semmit, tehát akkor a Réka lögdös engem, mert tudja, hogy akkor jobb fej vagyok, hogyha éppen dolgozok valamin.
1: Azt mondtam neked, mikor először találkoztunk, és mondtunk, hogy le fogunk ülni beszélgetni, és azt mondtad, hogy nem, én vagyok az első ebbe, hogy az ember belenéz a szemedbe, és ugyanazt a szemet látja.
0: Igen, igen, igen. Hogy a szem megmarad, érted, hogy a kilók jönnek, mennek, tényleg, de a szem megmarad. Azt hiszem, hogy az ember vigyáz magára, akkor megmarad. És nekem is biztos volt ma, amit meséltem, tehát, hogy volt olyan időszak, amikor nem lehetett a szemembe nézni, vagy én nem tudtam mások szemébe nézni, de meg hát például csináltunk, ugye a pandémia alatt csináltam egy Pilinszky KC-t oratóriumát, amiben 30 színész volt benne, és abból 20-valamennyi az mind külföldön élő magyar, hogy őket is reprezentáljuk, és a Duna TV például nem volt hajlandó leadni, hiába küldtük el neki, pedig akkor a pandémia alatt.
1: Nem tudom egyébként, miért volt veled ez a... De hát ez egy másik
0: hát kérdés. Egy másik. Megnyertük a Slam Dance-et egy filmmel, ráadásul egy magyar származású fiatal, nem fiatal, velem egy idős srác, a Maxell McAbee Lökös, aki a Lökös számon, az apja magyar, és megnyertük vele a Slam Dance-et, ami a Slam Dance mellett egy alternatív, ugyanott volt, és próbáltam újságba, tévébe, sehol egy sort nem írtak le róla. Tehát, hogy ez nagyon érdekes.
1: Lehet, hogy véletlenül egy olyan listára kerültél.
0: Ki tudja,
1: vagy nem
0: lehet,
1: is
0: hogy
1: véletlenül.
0: Listás voltam.
1: Igen, igen.
0: De hát én csak a lábammal szavaztam, tehát én nem voltam soha egy ilyen véres szájú. Én csak azt mondtam, hogy én ebből nem kérek, tehát ennyi. Tehát én nem tüntetésekre, én nem is szeretek, nem szeretem a tömeget, tehát én a tömeget csak úgy szeretem, hogy a rendezett sorokba fölfelé néznek rá.
2: Es ist 20 Uhr.
3: Auf ein Achtel 8. Na osminku u osmi.
2: Eine Gesprächsreihe mit Menschen in und aus unserem Bezirk, gestaltet von Joško Vlašić. Serija Razgovorov s ljudi iz našega Kotara.
3: Verehrte Hörerinnen, verehrte Hörer, Sie hören Radio Mora, das mehrsprachige freie Radio im Burgenland. In den kommenden Sendungen der Sendereihe Auf ein Achterl um acht, na Osminko u Osmi, werden wir uns intensiver mit Menschen aus unseren Gemeinden befassen, die in ihrer Umgebung als besonders engagiert in unterschiedlichsten Bereichen unserer Gesellschaft tätig sind. Mein heutiger Gast ist Burgenland-Kroate, daher führen wir das Gespräch in kroatischer Sprache. U zamenu studiju Radio Mora stoji moj brat Ivan Čivlašić. Neki tjedu si sad misli, aha, sad si je pozvao brata u studio, to nije korektno, to je protekcija. Da li nije tako, to će moj gost sam najbolje dokazat. Johan ili Jonč Vlašić je osoba u općini Veliki Borištov, koja je poznata od mala do velika. On sam je u mirovini, pred tim je djelao nekoliko ljeda u Pauriji, kao to mi velimo, a da u poljodjelstvu, a zatim je zaposlen u borištovskoj filijali poduzeća Lagerhaus. Ali to još se ne ni niš posebnoga. Jonč Vlašić je zbog svega posebnoga znanja velikoborištovske društvene tradicije, razvitka poljodjelstva u selu ili rodbinskih odnosov jedna osoba s izuzetno dobrom sposobnošću pamćenja. Ja sam joj čudak da čul, kakaniš čas znat, je s kim rod u selu, onda moraš pitati Jonča Ajzingara Tjevoga. Dobrodošao u studio, brate Jonči.
4: Hvala.
3: Reci, zad se vaš stan u Velikom Borištovu zove Ajzingara Tjevi?
4: No, tako daleko nisam najzadoš posijega.
3: Po imenu je bi sigurno ki znam da kakav Ajzingara, ili ne?
4: Moguće da je bilo kada je par generacijov najzad.
3: Da, ali imali smo i Vaseli Ajzingara Tjevi neke.
4: Da, Ajzingara Tjevi, imena.
3: Da, imena.
4: Obiteljske imena.
3: Ali stan sam...
4: Ne, to je bilo, džamborovi su Ajzingari, ne?
3: Da. A naš stari otac su bili...
4: Mesarić,
3: ja da to nima sada više ili manje s tim stanom ništa ona, ne? Ali mi imamo u selu čuda stane, od kih se vidi, znam da často ljudi bili, kako ne bilo ime, často djelali. Mi znaš da te pominjali kako su bili... u vašem susjedstvu, u našem susjedstvu, onda stani crovi. To je to teško, ne?
4: To je teško reći, da.
3: To te isto ne znamo, odakle ta crov more biti. Onda su bili gagini.
4: I to je par generacija.
3: To su bili šuistari, ne?
4: Reber su bili šuistari.
3: A reber?
4: A gagini su bili odzad. Mm-hmm. Najprije bi reber kada sada Gehad stoji.
3: Da.
4: A Gehad i to drugo kupi. Mm-hmm. A odzad bi li Gagini mrtvi. Tu sam ja još poznao tu Katu Gaginu. Ja ne znam je li uživio ili umrla. Mm-hmm. A najprije bi rebel švister.
3: Rebelovi, da su bili tako rebeli. To bili znači,
4: moguće.
3: Su rebelirali tako
4: slovi. Moguće, no.
3: Si ti poznavaš?
4: Da, ja sam tipa i tamo i čad za popraviti bilo. Ne?
3: Da.
4: Kad tjeta Ferda... Mm-hmm. Cigljarov,
3: da.
4: Vednin dijela, onda sam ti porebelju.
3: Znači, susjedi od našega stana, tvojega stana, da. Su bili crovi.
4: Crovi, onda su bili cigljarovi.
3: Cigljarovi,
4: onda rebeljovi.
3: A cigljarovi su ali bili šuister. A cigljar, to ima čas ciglans, to ili?
4: No da, teta Regina je bila cigljarova, oni su stanovali do deva ciglijanki. Do te vani, kada je grm. Ta loza, to te ko se zna, žena smo slipi tamo igrat.
3: Kad se račun vozi na livoj strane.
4: Na livoj strani ješa po sredini put, pred komisijerom, on ješa po sredini put va lozu, a tamo smo slipi, to te mrta graba još sad postoji, ali sad su na vetje načinili, pa su kod i moj ofong bek načinili.
3: Da.
4: A to te odanjeg je bila teta Regina, Cigljorova išla odanjeg va školu.
3: To te bi stanva, ne?
4: Da, naša majka tlare da su to te stanovali jedan čas. A onda se pak, kako su pak došli onda Cigljarovin, a tjeta Ferda, taj bi od, taj do te došao od toga stana kada je bila Mici, prije Vtorogrka. Tamo, tjeta Ferda se pak tamo uženi.
3: Cigljarovin, tako
4: Cigljarovin. Znači, da. Cigljarovin, da je bila Cigljarovin.
3: Onda nisu nastali oni Švistrovi, nego Cigljarovi.
4: Da.
3: A imali smo ali Vaseli već Cipelarov.
4: No, pijetal, koliko je bilo. No, tjeta Ferda, pa onda je bi Reber, pak su bili dva brati, oni, on za švistara, otac, pak ti tac, on, kako mu je bilo ime, ta drugi.
3: Ja već ne znam, ne.
4: Da.
3: Ne.
4: pa ga, a i, pa ga onda i ta trijeti stan u zadnje kada je cener sad stoji da. I to su bili što vi stari, to je bi tad je tad jok, ko se znaš na toga ne, čas pominut.
5: Ne znam biti.
4: Pa, a i, o, i oni su bili što vi stari i kod Štefljovi.
5: I onda su bili što vi
4: stari? Do tebi je iste, da.
5: Štefljovi su va Dolinskom kraju,
4: ili? Da, od Ivije. Od Ivije.
5: Od Ivlašić, stari otac, ali još...
4: Ne Ive, no tvoje tovaruš.
5: Da, znam, da.
4: Da, s toga stana je, to te je bil šuster ja isto, ne?
5: Uh-huh.
4: A štetac Ive se od Jandrini tamo uženi Štefljovin.
5: Znaš što je meni da čudi, on će, kako je mogla biti Vasili Pit Cipeljarov šuster, u čega su ti mogli živiti?
4: Ma jo, svi su mali porije.
5: A isto?
4: Nema, znaš, ovako, jednu, dvi krave... Pa kozu, ali čalo se gdje svinje u krmi, ne, svi su imali, Štefljovi su imali isto poriju, to znanoš dobro, ne, no a i oni, tje tace, on, ako se veli šuister mali, on za otac,
5: da.
4: A i ta drugi, Lenc.
5: Lovre, Lenc.
4: No i taj, i ti su imali tako malo poriju, ne, kod Rebelja ne znam to, ne, a že Rebelje koč pelje šuistari kod Brnarovi, to te na strani, u Zajnfot. A onda pa je li se tamo ženi, toga ne znam.
5: Uh-huh.
4: Onda je došla Simova pritnji kraj.
5: Mi se sad pominamo, to su bile 50. ljeta zadnjega stoljeća, neka čas se ti spominjaš sada.
4: Ja, da, tako, da. 50, ba 60. Ne?
5: Da. Uh-huh. Imamo još tako stani u selu, kada su bili ljudi ki su imali kakva zvanja, posebna zvanja, ili mali poduzetniki, ne? Jedni su bili cipelari, onda su imali
4: Krojače
5: i ti bilo dozbud.
4: Da, ti su bili četiri. Tvojega tovaruša Štefana Bintinger, pa onda je bio on...
5: Od Franje?
4: Franje Bauera, od tada bi njegov brat, Tometar, i od Agneske Rijestine, od tada. To je bi Šnajder.
5: A kada je to bilo?
4: No, to te Vakuti, kada je sada Agnes, to te.
5: Vakuti, onda
4: je? To te tam mali stan, kada je Agnes stoji.
5: Viš to, ja već godine znam.
4: To je debit je tad do metra. Ali on je nek tako, on nima geverbe, a on je nek tako ši. A ti je tad Francija ima tablu, ne?
5: Da.
4: A i Bintuze ima tablu, a i teta Martina odzad kod Guclarovi je imala Guclarovi, tablu,
5: da,
4: ne?
5: Da.
4: Teta Martina.
5: No, pa onda se bila...
4: Pa ga bila Jelka.
5: Jelka.
4: A i teta Marija Leksova.
5: Teta Marija Leksova, da isto.
4: Ti mali, oni obrtnikovali, kako se zove po Hrvatskoj, je bilo Banu Dobos. Ja. Ne, ali svi su imali čan, kod i Leksovi su imali poriju, ne? A onda ti je taz juže, pa onda i Bijeć prošla dijela, ne?
5: Uh-huh.
4: Tako su preživjeli, ne?
5: Da. Druga mjena, mi smo imali i Kolarove Vasili, ne?
4: Da. Te su pozvanji bili Kolarovi, ne? Kada je sada Monika, prender,
5: stoji,
4: to je bilo Kolarovo, to je bilo od tetje Luce muža, brat, to je Francelj.
5: Mm-hmm.
4: On je bi kolar, ne?
5: A oni su onda oš vatunstane prije koji su bili dilali,
4: ti
5: znaš ti
4: dijelali,
5: to?
4: Ti su dijelali, da, da su
5: ja
4: dijelali.
5: Ja se to ne spominjam.
4: Ti su vatunstane dijelali. Pa oni, kod Anzićevi ili Anzljovi, ovdje kada je Pahinger nutri isto, tebi kolar.
5: I onda je?
4: Da.
5: To znači, kolari su onda... Če su ti djelali?
4: No kola su načinjali. Kotače, ne? A onda su tili kod kovača u kovat.
5: Drivene
4: kotače načinit, a onda su tili to u kovat u obruče vrt kovači.
5: A pa smo imali druge kovače onda?
4: No dva. Ja se nek zna na dva spominu. Ne, treti kovađ je bio od Rudija Šmitovoga otac, ali taj onda va boji ostatar, onda se vi dalje nije djelalo. Ne? A kod nas je bio, onda bankini su bili, ne?
5: Tjeta zrobe,
4: pa uće. Pa onda Mjetro, ne?
5: Mjetro, da.
4: Mjetro je pa onda prošla tamo. Va tu on stani kada je sada Frici bi, kada je sada on nutri, on Šten, ne? Od to je bi domaći stan od bankini. Kako je uče Mjetro, pak tamo duša, tamo vati stan, kada su pak bili kovači, ja to ne znam. Pa Lončarovi su bili kovači, ne?
5: I Lončarovi, da.
4: Hebeta otac, ne? A i Hebet už pa kovači.
5: Oni su potkavali, znali, i konje, ne?
4: No konje i krave se. I krave
5: su potkavali.
4: No krave sam ti listo, jer ti je polovične... da su lagle odile, tako je, to te sutlovi tako kod i pola mjeseca. Ne kruglo, ne polovično.
5: Aha.
4: Kod su noge od duha kopito, ne, to je bilo cvegetel, to nije bilo kod ikod konja vajednuan, to je bilo va sredini, to znaš, ne?
5: Da, da, kod
4: je... Kod je koze i ti su imali sita ovako rašireno, ne?
5: Kod je
4: da, a... Mama. A na onu ne bilo, na kod konja je bilo vajednuan kopito, ne?
5: Jonči, ja imam ovde još... Tam si ovako išao malo po selu kroz stane, pa onda vidim različne mjela od stane. Jedan dijel je sigurno tako da se čuje da je ime kakovo, ne? Nadaševi su bili sigurno Nadaši i kako Šusterovi znamo, da. Pierini, to je, ima to s imenom Stuna, misliš, ili s Pierin?
4: Ne znam.
5: Pierica, ali tako nekako, da. Onda imamo i kod Jakljovi, jasno te kako Jakljubi,
4: Jakovne,
5: ali Mundijaševi ne bi znao če to te je bilo za ime.
4: Mundijaševi su bili, ja, u Vadunijskom kraju, ne?
5: Da.
4: To te kada je on, kako mu je ime, Emil Oto.
5: Točno, da.
4: To su bili, od danjeg je bi Mundijaš, on, Franci, Schneider.
5: Ali oni nisu imali ime Mundijaš, nek su...
4: Ne, tako su.
5: Ne, oni Franci su bili Paua, ne?
4: Bauer su se pisali, da.
5: To je interesantno da Bauer, Vasili, smo imali... Kje je bi Bauer? Tischler?
4: Tischler je bi Bauer, da.
5: Štefan, ne?
4: Da.
5: Pa onda su bili znam braći, ali kako, ne znam što.
4: O ti ne. Bauer, Tischlerovi su bili to te kad je on sada, Weinmüller. To su bili.
5: Pa do nekom kraju?
4: Da, nisam kraj Tischlerovi.
5: Aha, ali onda su Tischleri preselili ovde kod Crikve?
4: Da, to su onda kupili, to je bila nova škola, ne? Gond stara škola bila kod onoga Franije, kod Uspološeve.
5: A, onda izgora, da.
4: To je bila Gond stara škola, kad je Franje, kad je Franje, onda on...
5: Uz Čorbine onda, ne?
4: Uz Čorbine, med Čorbine pa Medonin.
5: To je bila stara škola, veliko
4: goštovska. To je bila Gond stara škola, a je od prta vježa, kad je Franje, onda Franc zida, onda koje se to onda zrušilo, ne? To je bila od prta vježa, Rahokuklje. A onda je bila vo škola nuova, ne? A onda je, kad se pak ta uzidala, kad je sada kugao, to je onda odtud nastala stara škola, ne? Ovdje kada je Borbi.
5: To znači, ko se to pogledamo po stoljeći koji je bila stara škola, otak, uz Čorbine...
4: Kom stara, da, to je bilo još na produćen stoljeći.
5: A naredno, vaša škola, kada je sad kuga notri, je zidana 1905. leta. To znači da je moralo biti ta...
4: Oto Bora, stano, to je bila onda nova škola, ne?
5: Da, a pa se još novija uzidala.
4: Onda se ta uzidala, onda je nastala tu stara škola, ne? A to je onda kad se tamo prošlo, onda je to Bauer Tischler si to kupi, pa su se tamo vjekštunicli kad su imali već mjesta, ne? Kod nje bilo, su bili isto dvimi vastani, da su imali nekako, se znaš spomenut, dva dvori, prik dvora prige bi vjekštut. Tako kod zameš, kod i kod nas info, tako bi kod njih vjekštut, prik dvora prig.
5: A u zanjega su bili zvonarići?
4: No zvone je bitna, zgora, da.
5: Zgora, da. Njima to su bili oni stolari, isto.
4: Isto vi Tischlerovi, da.
5: Isto, da.
4: A i kod Tischlerovi su bili Tischlerovi, kod te Tjepavole.
5: Pa su ostali, već put im je nastanali.
4: Da, Tjepavole otac su bili isto Tischler, i stari otac, ne. Ti su mali, od zade bila Tischlerija, kada je pak teta Pala od nas stanovala kod Lofrija na Ezad.
5: Da, bo su ovakovi... Da, imena i čam bi upadio u oko su Klačarovi.
4: Da, no ti su bili Klačari.
5: Da su Klačari načinjali, da.
4: Da, stari otac.
5: To su bili...
4: Susjedi, da.
5: Malo komplicirano. Onda čoš vidim Štrencini.
4: Štrencini je bilo već, ne? Ta mati Štrence bi, a i ovde bi Štrenca od Huha otac.
5: Genau, to su bili,
4: Štrenci, ne? Štrencini, no Muškovićevi su po Muškovići, ti se Mušković piše, ne?
5: Da.
4: A Pološevi su bili pleći Žmaruovi.
5: Aha. A pa ono su bi po poli, ne?
4: Onda se te tac poli od Jandrači tamo ženi, onda su nastali Pološevi.
5: A Matulini? To bi isto kako mate ili tako, ništa, ne?
4: Moguće, da.
5: A no su bili naši susjedi koji?
4: Da, no najprije naši susjedi, a onda su se pagocelili to te kada su si paguzidali, ne? A stari otac Luisa je načinja, mi smo tle re po kum ježove tre matula metrešer. Znaš, bombe za kosit.
5: Da, za kosit. Žito.
4: One to načinja, ne, pa tije košarice je zis leska načinja, tije krugle. Mm-hmm. Znaš, tije vako, kje su se ulale, pa onda lesak vako, ti bili on zgora rinčac, da. A svišnji se je ti frej ostavi da si mogao zijet. Mm-hmm. Da si mogao nosit, ne.
5: Okej. Okay.
4: Ne to ti zleska, lesak je ti zariza, pa se ti vako na koljeni, pa se ti to vako kala dulika. Mm-hmm. I ko, kurbace, na času tili žene
5: Arbati, imat, ja?
4: Na rbati, a i košare, vako smo tili plive nosit. I tije su, iz toga, toga leska, da, kje smo tili na rbati nosit.
5: Da.
4: Pa ali smo tili po vaška dan po loze slamu.
5: Da.
4: To su tije velike bile, uh-huh. A tije male, uh-huh. Male su bile kurbaci, to su male žene.
5: Uh-huh. A koliko smo imali ovako male stane ili male, mala poduzjeća su bili još onda, no pijak, ne?
4: Pijak, da.
5: Pekovi?
4: No pekovi su bili to te 4 milje kupine, te toni pijak, se znaš, žerina.
5: Da.
4: Tamo smo tili, smo tili muku odprimit, pa smo tili si krupak žemlje nosit, Na koncu mjeseca se tijelo onda zračunat. Možete imati knjižice, pa se tijelo zapisat, pa je ti datum napisat, te pijek, te tad stoni.
5: U momenti se primi muku, a kada odakle se muku zjel?
4: No muku smo tijeli si zaminit dva malini, ali dva logohozi, kod je bilo onda, ne?
5: Aha.
4: Malina kod nas ni bilo, veđom vanu domu, da kad sam ja biko, već ne, ne? Ali frakanavi još bit susjedi crovi su si tijeli pojet frakanavu. Iz kuhanje odvijes žito, uh-huh. Pa stali muku si doprimi, ne? Uh-huh. Onda si tli zaminjač, ja znam, 100 kil čenice si ti dostat 60 kil, 50 kil muki je, pak mekine, pak futa mela. Uh-huh. To je bilo kod je opfolj, ne?
5: Da, opfolj.
4: Sada
5: a s tim se krmili onda svinja?
4: S tim smo tli blago, da, ali, kravan, ali, da, ali i svinjan se, ne?
5: Uh-huh. A da peka već vedniva se li... Krojača vedni veseli, cipedara vedni veseli.
4: Mesara vedni veseli.
5: Mesara vedni veseli. Znači da imamo jako malo ti ljudi ki su samostalni nastali pa onda na raspolaganje stavili ljudijem. To je jedno čo se jako zmenjalo u tokom naših ljet, čo smo mi rasli u velikom Bojštofu. Dobro, Onče, voj sad bi mali početak, sad ćemo se poslušati malo muzike, onda ćemo dalje.

Hangsúly olyan a gravitációnak, amikor neked viszket a hálóját járatod, amit nem tudsz megvakarni. Balance is such to gravity is irritating. What you cannot stretch is to you. Peter Jufa Jazz Club. Fatal malfunction.